van centrálisztiai önkormányzat szavazatok, Sárdhák, Havasnak, Norabi, Mutinokék, Kapertői Patek. Úgy volt, hogy Rokosok Szevasztalat előtt kell látni, hogy választhatunk Balikáék, Lágmadar, Balikék és Rusokkárok a Palicsállam, Banta Balikáék, Szeriben a Palicsia, Utok Szociállam, Kocsen, Bárgóra, Tizek a Bárgóra, Pénkrad, a Szabotikacsan, Oszont,

0: Ha jól szakadt látni, hogy tényleg katonai szerint ezt a szolgálatot, azt mondtam, hogy kányolat tényleg utal. De tényleg elmentem, hogy ennyit utal, hogy a pályán hálát a szolipari látszalai, viszont szállattam meg a házat utal, szintén nem olyan, hogy utal, de ez az én. Tisztelt már, hogy a kacsérok már nem láttam, de erről mozottam már nem elég láncom. Tehát a rövök szint szintén kinyitől a kányolat láncom. Tényleg azt mondta, tisztelt most, hogy utal, hogy nem mondani, hogy nem mondani, hogy nem mondani, hogy nem mondani, hogy nem mondani, hogy itt mi látom tisztelő már, én ugye nem mondtam, nem tisztelő már, ami sokkal tisztelő már, hogy nem mondtam.
1: És akkor ezek a többet,
0: és ez a kapat nem mondtam, de egy kapat is, ki fog tudani már, hogy nem mondtam egy kapat, és nem az egyszerű, hogy azt állom, hogy nem tudom, hogy nem tudani már, hanem az egy, a tényleg nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy amely viszont most már nem akarják szólni. Köszönjük szépen, hogy ebben a szakadatban tisztelt műlékünk van. Tehát egy ilyen kérdezően érdekelni, hogy mi bajnod, hogy a tisztelt műlékünk nagyon tárgyalán, hogy például tisztelt tárgyalán. Felhagoló Arnodi, Bermézi, Timon, Gózott, Valami Nánytani, Barsak Kédik, Sotánik, a tisztelt műlékünk tárgyalózza. A Nánytani, a Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, Tényleg, T